0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 10-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Hodászi görög katolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A Hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Rózsa Gusztáv autórestaurátort ismerhetik meg, aki szinte véletlenül lett karosszéria lakatos, ma pedig már mestere szakmájának. Lánya Dorina is otthon érzi magát az autószerelő műhelyben, és mivel régóta szeretett rajzolni, festeni, egyszer csak jött az ötlet, hogy fémlemezeket domborítva és megfestve készítsen különleges alkotásokat.

0: Most Lajos Mizsén vagyunk, de te valójában nem itt születtél, nem innen származol.
1: Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem. Hát úgy kerültem el onnan, hogy édesapám villamosvezető volt, Budapesten dolgozott, ő is ingázott, havonta járt haza, és 1979-ben gondolt egyet, és akkor albérletet váltott ki magának a kis családjával.
2: Mondja Rózsa Gusztáv, autórestaurátor, karosszéria lakatos.
1: És akkor én voltam 8 éves, másodikos voltam, és akkor itt kezdtem a harmadik osztályt 79-ben. 81-ben kaptunk egy úgymond egy tanácsi lakást Angyalföldön. Ott nőttem fel, tehát 18-19 éves koromig ott voltam, és úgy mentünk tovább Káposztásmegyerre, és így tovább, és így tovább. Szakmát úgy tanultam, hogy lövésem nem volt 14 éves koromban, hogy mit szeretnék. És az egyik barátom, osztálytársam ment karosszéria lakatosnak a Bánki Donát szakmunkás képzőintézetbe, és kérdeztem, hogy te hova mész? Hát megyek a karosszéria lakatosnak, hát akkor megyek én is.
0: De végül is nem volt rossz választás.
1: Persze nem volt rossz választás, de akkor, amikor a szakmunkás vizsgámat letettem, akkor voltam 19 éves, akkor profi breaktáncos voltam, mert egész gyerekkorom óta ugye csináltam ezt a breaktáncot, és akkor a barátaimmal kinyílt akkor a határ, ugye, akkor lett vége a kommunizmusnak. Kinyílt a világ, és mi mentünk, bevettük egész Európát, mentünk, utcatáncoltunk, pénzt kerestünk belőle, és akkor ilyen 21-néhány éves koromig ez így kitartott, és akkor így szép lassan így elővettem a szakmát, hogy akkor valamit kéne csinálni, de hát akkor se igazán tudtam, hogy mit kell, de amit tanultam az iskolában, az elég volt ahhoz, hogy elboldoguljak. Elkezdtem dolgozni a szakmámmal, és ahogy jöttek a sikerélmények, akkor ez felbátorított. Jó volt ránézni arra, hogy valamit csináltam, és azt én csináltam, ó, de jó.
0: Hogy kell elképzelni, milyen állapotban érkezik hozzátok egy ilyesmi autó?
1: Hát nagyon változó, tehát a fellelt állapottól kezdve az előkészített fémtiszta állapotig, a rozsdás állapotig mindent el lehet képzelni, tehát itt az ügyféltől függ, hogy ő hogyan találja meg az autót. Itt van például ez egy donor autó ehhez a Karmann Kia-hoz, tehát tulajdonképpen ilyen állapotban is ilyen. Ez egy fellelt állapot.
0: Hát ez elég elkeserítően néz ki.
1: Igen. Aztán a köztes állapot, amikor a lakatos munkát csináljuk, és le van tisztítva, és dolgozunk, az egy ilyen fémtiszta állapotot azon az oldalon.
0: Az már ott látható.
1: Igen, és a végeredmény egy lefényezett karosszéria, ez 3 hónap fényezési előkészületnek a munka eredménye. Van egy összeszerelési fázisa, tulajdonképpen a végösszeszerelés, amikor belekerül a futómű, belekerül a
0: az
1: motor.
0: Is a ti feladatot?
1: Igen, a mi feladatunk, vagyis a mi műhelyünk, ugye, igen, mi vállalkozásunk, tehát... mi karosszéria lakatosok vagyunk, nekünk a szét összeszerelést is ugyanúgy vállalni kell csinálnunk, mint egy új autónál.
0: De végén, amikor minden kész van, azért az jó érzés.
1: Hát ha elfordítja a kulcsot és elmegy és boldog, akkor az igen. Például ez lehet 50 ezer euró is, meg lehet 200 ezer euró is, ami a plafon.
0: A végösszeg.
1: A végösszeg. Tehát attól függ, hogy mennyire módszeresen és milyen minőségben és mennyire korhűen lett megcsinálva tulajdonképpen. Tehát az a feladatunk, hogy ebből ez legyen.

0: elmentem egy-két ilyen céghez próbálkozni, dolgozni, de nem igazán jött be, mert a származásom miatt ugye nem nagyon foglalkoztak velem. Bármilyen ilyen alantos, akármilyen olyan munka volt, amit nem csinált senki sem szívesen, vagy pedig nagyon nagy szívás volt, hogy így mondja, akkor mindig mondták, hogy ugye, a cigány gyereknek ma ő elmolyol velem, majd csinálja. Akármit kérdeztem, mindig lepasszoltak, hogy hagyj engem, nem érdekel, old meg. Úgyhogy nekem el kellett lesnem a szakmának a fortéjait. Teltek múltak az évek, és így valahogy hozzáedződtem a dolgokhoz, és végén kiderült az, hogy nem is igazából kellett nekem ellesni a technikákat ezektől a szakmabeli társaktól, mert nem volt mit ellesni, mert mi kiderült, hogy ezek alatt az évek alatt, ezek miatt a nehéz munkák miatt én olyan gyakorlatot tettem szert, ami azt tette lehetővé, hogy akármilyen munkát csináltam, már nem jelentett kihívást. Tehát bármilyen nehézségű, komplikált munkát meg tudtam oldani, és végén már ők jöttek hozzám segítségért. A szakmunkásképző iskolában mi tanultunk akkoriban még olyan technikákat, ami a lemezalakítást foglalja magában. Sárvédőíveket, lámpasarkokat, ilyeneket gyártottunk az ifákhoz, és azzal tanultuk meg tulajdonképpen a lemezalakításnak a fogásait, és ez így bennem maradt, és mikor a feleségem már együtt voltunk, és a két gyerekem már megvolt, a harmadik még nem, leköltöztünk Hodászra, és ott vettünk egy kis házikot, és ott csináltam magamnak egy műhelyt 1999-ben, és ott megtaláltak minden féle autóval, és ugye ott a régi autókat is fel kellett újítani, és így a kezemben volt tulajdonképpen a mozdulat. Szerintem egy olyan 14-15 éve kezdtem el foglalkozni veterán autókkal. 2009-ben kaptam egy lehetőséget arra, hogy Hollandiában dolgozzak. Ott is dolgoztam egy jó pár évet, és akkor egy rövid kirúccanásom volt Norvégiában, és ott is dolgoztam, még rövidebb volt Németországban, de úgy összesen több mint 6 évet dolgoztam külföldön. Neves restaurátor műhelyekben is megfordultam, ott is dolgoztam, nagyon sokat tanultam ott is a kinti technikákról, a mentalitásról, a munkához való hozzáállásról. Jó volt.
1: Miben más egyébként az ottani munka, az ottani hozzáállás?
0: Mindenki abszolút a munkára koncentrál, és nem arra, hogy hogyan súnyogjon, ez az egyik. A másik, hogy nagyon tiszteletre méltó az, hogy minden magasabb vezetői pozícióban van valaki, annál többet dolgozik. És annyira jó érzés volt, hogy te nem egy valaki, egy akármilyen kis kuli munkás voltál vagy valaki, hanem te voltál a szakember, te az autójavító voltál. Tehát tudták azt, hogy a te szaktudásodon múlik az, hogy nekik lesz-e fizetésük. Ez az egyik, a másik, hogy ez a halhatatlan nagy tolerancia. Tehát ott nagyon-nagyon toleránsak az emberek. És éreztem, hogy az a normál élet. Az egymás iránti tisztelet, a segítség, tehát az, hogy ösztönözzük a másikat, hogy mindenben jót lássuk, tehát lássuk meg azt a jót, hogy ugye nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Mindenki tiszta lappal indul, és elhiszek, amit mondasz. Jó volt azt látni, hogyha esetleg valami probléma volt. Ugye ebben a szakmában is számtalan hiba lehetőség van, veszélyes munka, rakunk össze egy autót, véletlenül megkarcoljuk, behorpad, eltöröm ezt, akár
1: problémák mindig lehet.
0: Ugye az hibázik, aki dolgozik, igen. És ők a probléma megoldására koncentrálnak.

0: mit csinálsz most éppen, mit kell ezekről tudni?
1: Most a karmangiának a hátulját csináljuk. Ez egy minta, nem ezt fogjuk használni. A hátsó részét cseréljük ki, újítjuk. Lehet kapni alkatrészeket hozzá, de borzasztó minőségűek. Inkább kézzel gyártjuk le, mert az méretpontos. Egyébként, ha megveszünk egy alkatrészt, úgyis hozzá kell nyúlnunk és alakítanunk kell, akkor már miért ne a sajátunkat alakítsuk, és az olyan, amilyen
0: tehát
1: kell.
0: Fogsz, te kivágsz egy lemezt, és pontosan, addig megcsinálod méretre, hajlítgatod, vágod.
1: Igen, igen. Most ez úgy néz ki, hogy a hátfalnak, a zár részének van egy gyári felső része. Aha. Ez a felső része. És mi ezt a hátsó részt gyártjuk le, eddig a sárvédő aljáig. Tulajdonképpen már, amit látjátok, eljutottunk arra a része, megvan. Hogy tulajdonképpen mérete megvan, még egy picit még alakítgatni kell rajta.
0: Ezt be kell ide hegeszteni, és kész.
1: Persze, tulajdonképpen ide próbáljuk.
0: Megvan az íve.
1: Tehát megvan még az íve. Kicsit ívesebb, mert ez ugye befelé aha. hajlik. Egyébként magának a csomagtér ajtónak az alsó,
0: követi.
1: Alsó ívét kell, hogy kövesse. Egy picit még dolgoznunk kell rajta, mert picit ívesebb, de vissza tudjuk hajlítani. Az a lényeg, hogy itt egy hézagot kell, hogy képezzen. Aha. Ha lecsukjuk az ajtót, akkor itt egy folyamatos hézag kell, hogy legyen.
0: Akkor nagyon két... pontosan kell dolgozni.
1: Hát igen, alakítgatnunk kell. Nem mindig sikerül egyébként, valamikor harmadszorra, negyedszerre sikerül egy elemet legyártanunk, mert ugye vagy valamit nem jól csinálunk, vagy pedig a hajlításnak a sorrendjét elrontjuk. De ez benne van a szakmában. Ezt az ügyfelek nem látják például azt, hogy mit tudom én, egy sárvédő elem résznek, mennyi a munkaideje, meg mennyit kell vele csinálni, meg hanyat

0: Hazajöttem, és elkezdtem a saját kis vállalkozásomat, és akkor minden munkát elvállaltam, csak azért, hogy a köztudatban benne legyek. Újabb autókat, régebbi autókat is csináltam, és osztottam meg a különböző social médiában a munkáimat, és akkor ott voltak veterán autók is, és akkor megtalált egy pár ember veterán autókkal, egy komolyabbakkal, és akkor úgy gondoltam, hogy inkább a veterán autós vonalat erősítem. Jobban is szeretem ezt, mert az újabb autó az már nem kihívás. Szeretem azt is csinálni, de az alkotás az sokkal jobb, amikor így.
1: Hát az kreatívabb.
0: Igen, sokkal kreatívabb. Annyi pénzem volt, hogy vásároljak egy pár szerszámot, egy kisebb szerszámot magamnak, meg kibéreljek egy kis műhelyt, egy ilyen kis 50 négyzetméteres műhelyt. Ennyivel jöttem haza. Kibéreltem, kifizettem. A karosszéria, a lakatos szakma sok minden szegmensből áll. Tehát karambolos autójavításból áll, vannak ezek a felújítások, az autó építgetések, amiben már egy kicsit kreatívabbnak kell lenni, és van az autó restaurálás. Tehát a felső szegmens az autó restaurálás, tehát aki normál autókat tud javítani, tehát lecserél egy küszöböt, vagy egy sárvédőt, kiegyenget, az még nem biztos, hogy esetleg egy sárvédőt le is tud gyártani, vagy esetleg egy homloklemez, vagy egy egész karosszéri elemet. Van, akik szakosodnak. Hát áll az úrnak, én nem szakosodtam, mert a kényszer rávitt arra, hogy én mindent csinálják. Tehát, hogyha hozzám bejön bárki bármilyen karosszéria problémával, én meg tudom neki oldani. Vagy ha össze van törve, vagy ha fel kell újítani, vagy ha át kell építeni. Mindent
1: van
0: megtudunk. Mindent tudunk. Na szóval. Akkor itt ezt a részét le fogod hegeszteni, mert nézd meg, ahogy így mozog. Ide kéne majd egy
2: kötyöt.
0: Itt fölül meg kéne majd fúrni, meg akkor itt ezt a
2: részét. Várjunk, még itt van benne egy törés.
1: Eleinte úgy indultál, hogy műhelyt kellett bérelni, ahol elkezdted a munkát, de mostanra elérted azt, hogy saját műhelyed van, ezért is vagyunk Lajos Mizsér.
0: Havonta több százezer forintot kifizet az ember csak arra, hogy valahol dolgozzon. Engem ez eléggé nyomasztott. Nagyon sok helyre költöztünk, mert nem volt mindig megfelelő nekem a műhely. Túl nagy volt nekünk, vagy túl kicsi volt már, úgyhogy hála az úrnak. Most itt vagyunk Lajos Mizsén, vettünk egy nagy tanyát, és ott építjük a műhelykénket. Most itt vagyunk Lajos Mizsén a saját kis birtokunkon, és még nincs kész a végleges saját műhelyünk, most egy ideiglenes műhelyben vagyunk, ahol tudunk dolgozni, de már nem kell bérleti díjat fizetnünk, ami nagyon jó. Azért vettük meg ezt a tanyát, hogy felépítsük a saját műhelyünket. Egy olyan bázis szeretnénk ide létrehozni, ahol veterán autós találkozókat, szakmai eszmecserét is lehet szervezetten majd lefolytatni. És hát a régi álmom az, szerintem ez is meg fog valósulni, hogy itt egy olyan bázis létrehozunk, ahol hátrányos helyzetű felnőtteket vagy fiatalokat tanítsunk meg a szakmára.

0: Mit szóltál ahhoz, amikor láttad, hogy jelöltek téged egy roma közéleti díjra?
1: Én nagyon örültem neki, mert azt mondtam, hogy ez nekem ez teljesen megtisztelő. Nekem ez nagyon tetszett, mert abszolút pártsemleges, politikamentes, teljesen hétköznapi embereket jelölt. A másik meg az, hogy mi árral szemben vagyunk, tehát akárki akármit mond. Én amikor a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében iskolába jártam, akkor én egy abszolút szegregált iskolába jártam. Kívülállók voltunk mindentől, és ugye ez végigkísért az egész életemen. Amikor az általános iskolába kerültem, amikor a szakközépiskolába kerültem, tehát mindenhol csak ezek a hátrányok voltak. Az egész életünk így épült fel, az én életem is, hogy mit nem mondtam, árral szemben mentem, és volt bennem egy ilyen bemutatási vágy, egy ilyen bizonyítási vágy, hogy igen, akkor is megcsinálom ezeket a dolgokat. Magyarországon igen, van szegregáció, de a másik fele is van. Tehát van lehetőség is arra, hogyha valaki élni akar vele, ugyanúgy roma vagy nem roma, hogy kitörjön a szegénységből, és legyen belőle valaki. Nem vagyok hétköznapi hős, de azt elismerem, hogy a munka, amit végzek, azért az nem egy hétköznapi munka, tehát azért elég érdekes. És nem igazán ismerek a szakterületemen belül más roma kollégát, aki restaurál. Az emberek számára figyelemfelkeltő, mert megmentünk egy darabot tulajdonképpen a jövőnek, a múltból.
0: Mondhatjuk, hogy egy érdekes színfolt ez a szakma Magyarországon?
1: Igen, főleg az, hogy külföldről ide jönnek Magyarországra nagyon sokan veteránautókat felújítatni, mert itt még ezekhez az old school, tradicionális javítási technológiákat még mi ismerjük. Tehát ott kint azért már az ilyen nagyüzemi leveszem, felrakom, modern autójavítási technológiákat ismerik. Mi is ismerjük, mert mi is haladunk a kórral, de bennünk van azért így a
0: régi iskola.
1: Igen, az

0: Buszti, mondhatjuk, hogy te egy ilyen Volkswagen T1-es specialista vagy?
1: Tulajdonképpen lehet mondani azt. A fő profilunk egyébként ez, vagyis a restaurálás, de az el egyik legkedvencebb típusunk az a Volkswagen Transporter T1-es. Hollandiában, amikor kint dolgoztam 2014-ben, akkor az egyik legnagyobb autójavító hálózatnak a tulajdonosa csak megkeresett egy saját egy ilyen T1-es projekttel, amit én felújítottam neki, hát magát a karosszériát felújítottuk, ő szépen félrerakta magának ezt a karosszériát, és 2019-es évben megkereste őt egy liftforgalmazó és gyártó holland nagy cég, és felkérés kapott egy olyanra, hogy egy olyan egyedi projektet kéne megvalósítani, ami még a világon senkit nem csinált és egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen karosszériából ki kellett alakítani egy liftet.
0: És ez megvalósult.
1: Igen, megvalósult, és ez elég feszített munkatempó volt, amíg elkészült, mert volt mikor heti 80-90 órát is dolgoztunk. De hát ezért mentünk ki. Tehát 12 hét alatt elkészült a nulláról. Hálás vagyok az úrnak, hogy ezt így elrendezte nekünk, hogy azért a nemünk az jól cseng mindenhol, tehát Nyugat-Európában is. Tehát vannak megkereséseink Németországból, Svédországból, Hollandiából.
0: Mesélj egy picit erről a vasról, amiben ülsz.
1: Hát ez egy régi Ford, 70 év körüli. Az egyik ügyfél adta ide nekünk, hogy egy kicsit pofozzuk helyre. Ezt először kilakatoljuk, kijavítjuk azokat az elemeket, amik lyukasak és nagyon rossz állapotban vannak, csak utána megy majd homokszóróhoz, és akkor a tulajdonos majd kezelésbe veszi, és akkor építenek belőle egy ilyen látványautót. Egy 70 éves autóhoz ez egy szenzációs állapot, mert nincs szana szétrohanva.
0: Beszéljünk egy picit Dorina lányodról.
1: Hát nagy büszkeség nekem, nagyon örülök, hogy így szépen kialakult nálam. Láttam először, hogy filcol, akkor rajzolgat a közösségben, a gyülekezetben, ugye ahova járunk, már több mint 20 éve ott vagyunk, és így a földön ült mellettünk, adtunk nekik ceruzát, rajzoljatok, elkezdtek rajzolni, és egyre szebbeket, egyre jobbakat rajzolt, meg a többi gyerkőcöm is ugyanilyen kreatív, és egyszer már ugye felnőtt, és akkor egyre komolyabbakat és komolyabbakat csinált, és aztán elkezdett magától festeni, nagyon szép dolgokat kezdett el csinálni. Mindig jött be hozzám a műhelybe, mindig tetszettek neki azok, amiket csinálunk. Egyszer csak látta, hogy én így hobbiból, amikor már unom a lemezt, akkor fogok egy másik lemezt, és azt kezdem el kalapálni, de tényleg így van, amikor már elegem van a munkában, és már nincs kedve

már autóval foglalkozni, akkor előveszek egy darab lemezt, elkezdtem pifölgetni, csinálok belőle egy kis grillezőt, vagy valami kis modellautót, egyre bonyolultabbakat kezdtem el készíteni. Mikor ide költöztünk, akkor is csinálgattam magamnak dolgokat, és Dolcsinak megtetszett, és mondom, gyere, próbáld ki. És odajött, nem tudtam, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor egy-két hét alatt így belőtt a dolgokba, jöttek a sikerélmények, és akkor mondtam meg, hogy te figyelj, miért nem fested meg, különleges lenne, mert ilyen térhatású festmény lenne, mert ha valaki messziről megnézi, akkor csak egy normál festményt lát, de ha közelről megy és megnézi, akkor látja, hogy kidomborodik az egész, és kipróbált, és tetszett neki nagyon. Így.

0: Minden úgy kezdődött, hogy édesapukám ugye már évek óta benne van a karosszéria lakatos világban. Mindig is nagyon tetszett ez a férfias munka, amikor valaki hegeszt és flexel valamit.
1: Mondja Rózsa Dorina.
0: És igazából egy autót épít egy szimpla, sík lemezből, és egyszer hazahozott egy domborművet, amit ő készített, egy Volkswagen bogarat ábrázolt, és néztem, hogy ez nagyon jól néz neki, ha ki is festenénk. Itt jött ez az ötlet, hogy édesapukámat megkértem, hogy tanítson meg lemezeket hajlítani, illetve domborítani. Utána belefogtam ebbe a munkába, és elkezdtem festegetni is. Én úgy láttam, hogy ebbe van spiritus, és nagyon, nagyon elkezdett érdekelni még jobban ez a lemezmunka. Azelőtt festettem már, ugye dekoratőr végzettségem van, mindig is nagyon-nagyon szerettem festeni. Aztán ebben láttam kreativitást, hogy ez valami új, és valami korszakalkotó, és gondoltam, megmaradhat a festészet iránti szeretetem valami új munkában.

0: Hogy néz ki a folyamat? Fogsz egy lemezt?
1: Először lapra rajzolom, mert ott ugye tudok korrigálni, majd ráragasztom a megmunkált lemezre, amit már megcsiszoltam, a lapot, átkarcolom a vonalakon keresztül, és utána filccollal átrajzolom, és akkor rajta van már a kép a lemezen. Utána ziknizőgéppel megdomborítom, szoktam használni angol kereket is, az még jobban domborítja a lemezt. A művész nevem az Rose Design. Ezt a nyarat arra szánom, hogy minél több autós találkozóra eljussak, mert leginkább ezt a tematikát szeretném folytatni, de volt már egy portré megrendelésem is, azért mégis életet kell belelehelni maga a domborításnál is, és hát sikerült, nagyon, nagyon elégedett volt a megrendelőm, és nekem is nagyon tetszett, viszont szeretném, hogyha erre gondolnak az emberek, hogy a Rose Design néven milyen tematikájú domborműveket találhatnak, az mindenképp autó.
0: És egyébként mit szól az édesapád munkájához?
1: Nagyon szeretem. Ámulva nézem, hogy lehet ennyire egysíkúan hegeszteni, és nem átlyukasztani a lemezt például, mert én már próbáltam hegeszteni, azt még a mai napig tanulom. Nagyon nehéz, elképesztő is igazából apukám mögött 10-20-30 évek vannak. Szóval én is csak előre nézek, és próbálok fejlődni. Mindig is érdekeltek, főleg az oldtimer autók. Kiskorunk óta vitt minket autós találkozókra, és úgy éreztem, hogy édesapukám miatt is egyedi vagyok, mert van egy apukám, aki autókkal foglalkozik, ráadásul rozsdából készít egy kulcsra kész autót. Ez mindig is nagyon tetszett és érdekelt.
0: És egyébként te mivel foglalkozol?
1: Csoportos köredzés oktató vagyok, igazából még itt Lajos Mizsén. Nagyon szeretek sportolni és mozogni, túrázni, és nagyon szeretem oktatni is az embereket. Nagyon jó, amikor látom, hogy fejlődnek.

0: Mesélj egy picit erről a helyről, ahol most vagyunk.
1: Hát ez a hely a szívünknek nagyon kedves, mert megtértünk és Istennek az útját követjük. Rendszeresen járunk Isten tiszteletekre, evangélizálunk, beszélünk az emberekkel Istenről, az Úrról, és 2022. november 9-én nyitottuk meg ezt a kicsike kis termet, elkezdtük az Isten tiszteleteket tartani, evangélizálni az embereknek, és jönnek. A mi közösségünk az a II. Világháború után Ausztráliában alakult meg. Pár ember összefogott, és azt mondták, hogy nézzük meg, ahogy a Biblia mit ír, és mi csináljuk úgy, ahogy a Bibliában van, abból baj nem lehet. És így nőtt a közösség. A közösségünk 30 éve van Magyarországon. Teljesen függetlenek vagyunk, tehát nem kérünk semmiféle támogatást. Saját magunkat tartjuk fenn az adományainkból, saját magunk béreljük, saját magunk fizetjük. Mindenki tisztes jövedelemből él, és közösen tartjuk fenn magunkat.
0: Mit jelent a hit a te életedben?
1: Nekem 20 éve az életem része. Jelen van az Úr az élet. És vezérel minket tulajdonképpen. Tehát minden döntésünket reálbízunk. Tehát az életünket úgy éljük, hogy Isten benne van.
0: A szakmai életedben mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
1: Az álmom az, hogy egy olyan létesítményt hozzunk létre, amiben olyan tudást adunk az embereknek, ami teljes mértékben szakmai képzésre alapul. Tehát, hogyha valaki onnan felszabadul tőlünk, akkor másnap már be tud állni dolgozni. Tehát szeretnék majd kooperálni különböző cégekkel, akik mentorálják tulajdonképpen a képzéseket is. Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek vagy felnőtt embereknek a képzését szeretnénk ezzel megoldani. A honlok alá nyúlunk és segítjük őket egy jó szakmához. Nincs kiugrási lehetőség, mert van olyan, akinek arra nincs pénz, hogy egy cipőt vegyen magának, hogy a következő városba bemenjen egy állásinterjúra. És ezt szeretnénk mi elérni tulajdonképpen, hogy segítsünk az embereknek kitörni a mi szakmánkkal.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leungulikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen per románi síb. Muroanav. Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav, moci. Andai Soltvat kert a kerel o Románó ketánipe. Vojkodó Penel, névo Románó ketánipe trobúj. Lesz sajsunem pekadó, hajpo káver kurko. Pepa peszkó trajovorbil, dújtó kotorsunen.
3: Na hát, ami azóta, ugye is katéjában muri romni, amin szászte hajbak tálé tertod. És úgy hát ugye muri romnyi, leszko lakodad, szió danci, Balázs János, per leszko románo, a nav o danci. Hát van kaszavi lovárai, hajszi andel virumugre. Muri szokra meg andal tumáro feloj, imaci, e jádako, e marikako, e jádako felekezet, andal kiskörös, oly más áricaj, és akánk számkote, hogy abba romsába kérgyilem tértod. És apolal ugye, hát a vigélem andi iskola, mert egy bügélem te kerabbúti, kai bejás, andó vés, kai pitkezés ure, tízdosít a licska, keraszom várteri, a betonni haj szogodó. Hát, na csilasz, ivreme, a vilasz tértod, amin úzsa hajbaktáló anglunno sávó, moro sávó. Hát jó van, mert lossajlem, de zsanisz, hogy anda szosz fogíjam, mert te barára is abban ez. Akkor tesz az, de azért csinaszan, de múlik úgy, hogy csudasz lesz, vagy lavavasz lesz terton, vagy szosanám. Mert, na, hát akkor zsanglaim, hogy megi kadó lesz, kadó vika te ásel. Szuntod el, akkor te csudasz lesz, vika te fogja te ásel. Ha sunka te moropral, megszasz morosávó. Kanára hagyi lesz tértosz, nászma csek rupuna. Hát, katárban lem lóve, kaná ingerda szerom nyomán tővo, kataró János. Anda sejmes. Grin ezer adászma. Soha csipi biztrav. No, gelem, ka inom nyipen av szói. Fél mistói, abba megi, sávói. Kérde busor szartu gávol. Fél, oké, rendben. No, hát igen ám, most utána apolal meg Pelame najmisto kjer abba kana kjer andam šovras. Najmisto kjer gelem ando veš, kaj je gaže, na kaj je rom, kaj je gaže. A pelam najči kado na njom paru lo cera je love, dežu pan še lalem, pek djes, cera love sas. Apola gerem kaj otanači te kjer abuti, či kodo nas lašo kjer dežu šu ezeradine, pek šon. Rád kodom maj násúz, az me, kate ando veš, dež, kati love, rodem sár, kajú tanáči, ando bištaj štár, dež. Ápem na mišto kele. Apol a gerem, ande bohča, te kerav kadúri spérzito, festéko. Kote mišto sas, kote abba len pe oktovár, dež ezera, pešel ezera. Abba idő, mišto sas.

Közben, ugye, tértön, amin úgy a hajbak tálem is, tószászám mengék ott helyandó sejm, és szóval 89-ben kinde kér murodat mura muridé, kott hépírti szárdem mengék szoba konyha, rigate, nagy ég, ande ég pátra szamasz, nem rigate. Apa apen alul tatta, hogy fiam nagy mistó, bik naszok hera minden, de szakmár, pasakalucsa tebbe, és az, apen tatta meg nagy mistó, kate maj mistói, apen fiam, na, maj mistó avla. No, gelám, zuma de mame, pelame, tataszke, kadoszasz, anda du jezera hajandó jek, március, bistaj pánszasz. Du jezera andó jek, andó, így van, andó, március, bistaj páns, palamuru név naposzasz. No, gyalam andó szakpár, jaj, kote szaszasz ma magam, diklem, mert hát szopendel, kote, mert kote szasz, mure mámiakó, egy kankakó, felekezetó. Hát, egy tatasz, egy nagyon but, hokade, hogy kede, mistoly, haj, kede, but, paprike, majd kakiló, vezsalente, kenen, hogy kalak, gyalam, kancsinasz. Számúrdaj le, andé, bok majdnem. Nasz le, csikát, jó, te zsampod, andó dugosi, telem, pengéjék, szerra, masz, andó dugó. No, penave tataske tata mange najmišto kede, sikate penave ker, penave tanya, penave kinavles. Palpale akardem, ugye közben meg ugye muro kakérdem búti, ande bócsak ott emuklem muri búti. Akara pre muri rajes, penave sunkate, palpale zsab, szíje ker, palpale lemma, penave palpale. A nem kajut a karéko, penave, hogy trubujas ma lóve, szárden ma upre, mert mai intig, kotegel az duj vagy trim bers mure lóve. És pende, hogy bármikor te trubulja ma lóve, sajzsa, nem, te szifedezetó. A pendem légész szifedezetó, de penem okherávla. Pendem is toj. Trin, son, te zsanko, te mure lóve is, den. No jó van. Ugye tényleg telefonú szárdem lesz. Anda fülke, természetesen, kény mi, akkor inkább szabba szász mobil telefon, de nagyon kutszasz. No, kérdegelem, ugye egy katet évle, ami nem mondja, vat kert, pendem, hogy mi stoj, akánkot többé sav egyébként, és például mama kér, hogy mama a zsavtar, palpál a zsav, mondja, vat kert, a katetbe is lemtú menc a trincson, de mondja, katet nagylásó. Például azt mondja, hát fiam, nem mi stoj kell, akkor inkább bikino kér, a zsasz van betusza. Há, például szopjon a tata. Tata ócko, hogy ez círdel az, de például jó van, fiam, zsappal alud, tudte, majd avla válaszol. Csimukav tud, abiszti volj, például.

0: Kolompár Gábor, Leszko, Orománó Nav, Moci. Andai Soldvatkert a Kerel, Orománó Ketánipe. Vojkodó Penel, Névo Orománó Ketánipe Trobúj. Lesz Sajsú Nempe Kadó, Hajpo Káver Kurkó. Pepa Peszkó Trajovorbil, Dúj Tokotorsú Nem.
1: Nobbik in demokér, ando szakmár, de szar. Gyelem kajó polgármesteri pensunkat he, a vénakánknak rom, ke ande gátaló végkindame, oké? A sunkat a vén rom, ande temlica, hajoszoc polo, szívagy bizsé, ne? Ven a kodolengi fogéte, bikna. Hát, kukadem, kede román ez, su temma ég cseppo, zuma lemma. Ven a menda, ando vatkert kede, szív kaszavo, szokás, ma intik, e mai bárez, e mai angrune, manus ez, de azt lesz ki duma, hogy lenge trubuja oker vagy na. Pende mondja, ó, mi stok érdan, trubuj hát. Persze angluno dujkur ke meg, húsvéti szasza mende vagy szó, akkor te szasza máró fel, máró felekezett, a stárgy ezt egy vonba, ugye cirda szaszig ilyek. Persze, hogy egy kinde oker. No, akkor te lám lóve, a predine penel mangye, a gázsó, polgármester, kanabini navrite zsanandok el. De te hár abba, pe só császul abba, súsó avla. Di helpe mande bári já kétsa. Pe nincsi pérez, pe penav. Zsák hére, penav, ma maké szólj. Szasz szimorok írvó, delfin, erő kaszkosávó. Penav, kírve. Akkor még csak kamni szasz lesz ki romni, de abba kérde pendem lesz ki kívre, mert pendem, hogy majd me boldav lesz ki sa. Na vi kérde szasz? Majd penal, majd vi kóthe majd. Kóthere szasz, haj. No, penda szok polgármesteri mistaj, de te hára okto császon gavile, dik lesz szarszó szi, André Gelem, ka ügyvédi polgármester, oszak kóthe, te ezt kiszárnam, fed dopás des abba a vipotin, de a mi meg a villamandus oltvat kell. Muri déló róvel az kindem, tanya, nász kancsi. Csivilla nyi kancsi. Náró, majála várszok. No, apolal ugye, ugye kádó tényleg kérdez, gelam, nász villa nyi kancsi. Gémesső, ha inkszáz gyűrűsö. Apolal kérdám, ha inka szavú pumpálósú műanyagó, meg szózanám, meg hát a szasz kell majd buszár dopás bes, mire a vriandó villanyi. Ke hálózat képítési szasz. Na csak kérd, hogy tényleg panda de villanyi. Csina, csina, csi oszlopure. Só oszlopure, trubulja. Trincs el a méter, szasz, amendaró, a majanglunó oszlopok. Hármok.

No, andò buti a ripoti in vico do so già nam buti che ero sai in che voglio sastra rosmange rezo aluminium mo carcom sastra piravos eros mange no apolan voglio aba sasa me villani sasa me ker quez bekera samaro ker kera sasa menge voglio hat peduje za pe hai pe efta berš znači pe kodi vreme bi sarnam te keras amaro ker so peso akanak traisara same akan shell hai shovardesh 20 meter bura si hat aba si quez ponti fute sho e fyrde so baso janamme Da hát akkor csak apró dolgunk ingyen az az. De hát név olyan bakának. Hát inkább sziszó, szó, avasszó kér az az peleszte, csak hát lókész bűszárszke, náj kérde lóve, hogy egyértelműen, hogy náj katyi lóve, hogy egy bűte kér az. Mind, zumbassza, mert mindig egy célra te investi száraz, pa máró kér, te dicsolavri azért vári szar. No, muropral, közben rakagyilasz, mi múri cínisej, I fanni, anda duj jezera haj, pe duj, berš. Sasman tkin šavora. Ha, pename, kada je mura romljak, je najmišto kede. Apol, anda duj jezera haj, pe trin, tjele šutemo i ugošitvanji. Pename, najmišto kede. Ke, ceram najlove sovra, mari šavorenca.

No, yo en que quiero es buji quiero. Pero yo es rap hay pe show. Pendem hoy murarume que que no hay mucho. Cote mu ka muri buji. Que será, no lo veis. Ani da tele que era el ma que de su dui chaso que era en buji. Chisa na chesa volenza te fola così. Meg teljes mértékben murat rájuk, csak kotesas. Csinácsi zsanusz hancsi, csak feri búti zsanusz, hogy szólj, hogy búti, szártra búj, hancsi a külvilágos, csinácsi pinzsár nem a külvilágos, abszolút. És mert hagyjáros, hogy mande, majd buti, na csak akkor, hát ugye mi majd angolunk el a sportori píros, nagyon budgelem, kanagelem versenyem, meg szózsanám, mert te méretet is szárasztam, azon belül ugyanúgy gelamekáni szesza is, te sunasz, haj te ingrasz, szuntan a dévleszke glasszó, haj szunálam, és kadalék cseppos, haj ke vihinyán, zinasz, mange, sőt, biztos is. Kut hemmunk le, man, de duj ezer helyen, de só, mori bócsi. Sapolal, ugye gelem mange te szasztrára, haj szunálam, zumadem, a kérdem mange BT-vo, apolaik KFT-vo, zumadem, diklém, hogy najmisto, na kezsarszár, meg gindiszár, nem? Közben jéghajdópás, berszimasz, mikai tanácsi pálpál, gelemkén az káver, és turbuszár, azt mondja, hogy kaszabó folytonos, a lóve, persze az birite, te bányúvam, a szakosom. Hát szerre az, de biztos az az, pasa lesz, meg zsanasz, mondja, bukjetek erre. Hát csitubu szárdas palman, de adóba ezt ég, ha kaszabó bukjetek, hogy nem. Ha sunkat, nem uropál, apolal, das mange, muro, mai kedves, ho, pral, na csacsó pral, unoka testvéri, unoka prali, de meg kell repen lesz, hogy muro prali. Rakhagyilem lesz a ando, kiskörös angliteszkóva. Csinácsi kam nem te vol bimma lesz a penam. Csi vol bimma lesz a csi voj, csi a vél, amende, csi me, nem, csinácsi érdekli, sajgi putyár el.

Kadongrikó rádió voszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja Önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Ovidiu Komornyik dalaiból válogatunk, aki sok pályatársához hasonlóan a Mamajai Fesztiválon tűnt fel.

Ovidiu komornyik 1969-ben született. 1988-ban már a Dévai Revűszínház szólistája, és már ebben az időben népszerű előadónak számított. A nagysiker azonban 1991-ben jött el számára a már említett fesztiválon elért sikerrel.

Tiam trădat, azaz elárultalak énekelte Ovidiu Komornyik. Ez a dal a névadója egyik legnépszerűbb albumának, amellyel 2000-ben lepte meg rajongótáborát is, amelyről válogatást hallgathatnak a továbbiakban.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Ovidiu Komornyik dalaiból válogatunk, aki sok pályatársához hasonlóan a Mamajai Fesztiválon tűnt fel.

Doi străini és eu înving întotdeauna, vagyis két idegen és én mindig győzök. Ezt a két dalt hallották az elmúlt percekben Ovidiu Komornyik és Szandá Ladosi előadásában. Ovidiu Komornyik zeneszerzőként és dalszövegíróként is sikeres. Dalait 1999 óta Románia ismert és elismert énekesei éneklik. Mirabila Dauer, Elena Kürstia, Szandá Ladosi, Gabriel Dorobanzu, Marina Floria, Anka Czurkásiu és még hosszan lehetne sorolni. Atyám Tradát című lemezen is vannak tehát dalok ezen énekesek előadásában.

Az elmúlt percekben Ovidiu Komornyik Tiam Trödát Elárultalak című albumáról válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 9-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Django Reinhardt öröksége saját hanggal. Bemutatkozik a Manus Gypsy Hands trió formáció.

0: Janus Gypsy Hands a jazzmanus, vagyis a Gypsy Swing világába kalauzolja a hallgatókat. Zenéjükben a Django Reinhardt nevéhez kötődő hagyomány, a lendületes swing, a virtuóz gitárjáték és az improvizáció találkozik. Első lemezfelvételükre készülnek, ahol a repertoár és a hangzás is bővül, hiszen énekesekkel is együtt dolgoznak, és több saját szerzemény is hallható lesz a lemezen. Vendégeim a stúdióban Lakatos Vilmos, Kállai Dezső és Olá Péter. Köszöntelek titeket a stúdióban, örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Mesélj egy kicsit kérlek a Manus Gypsy Hands-ről, hogy mikor alakult az együttes, és mi az, ami életre hívta.
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást az úton is, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. A zenekarunk igazából már egy létező formáció több éve, egy duó formációban kezdtük el ezt Kállai Dezső gitáros kollégámmal, és Olá Péter pedig csatlakozott hozzánk nagy bőgön. Leginkább ugye a manus műfajt képviseljük, próbáljuk magas szinten ezt tolmácsolni ugye a közönségnek. Mindezek mellett kiegészül majd különféle sztárvendégekkel együtt működve, tehát jelenleg most Bíró Szabolcs Maszkurabáróval működünk együtt, vele indult el egy közös projekt így. A manus zenén felül ugye régi horvát pista cigány dolgokat fogunk feldolgozni majd, természetesen manus swing stílusban. Szerintem egy könnyen befogadható dolog lesz majd igazából ugye a laikusok és a zeneszeretők, illetve a zeneszakértők számára is, majd igyekszünk a maximumot kihozni belőle.
0: Ugye a manus swingnek nagyon nagy hagyománya van. Mennyire nehéz megtalálni a saját hangotokat ebben, vagy fontosabb inkább a hagyománynak a megőrzése és a továbbadása?
2: Először is szeretnék köszönteni mindenkit, köszönjük a meghívást. Mi próbálunk a lehető legtradicionálisabban hozzányúlni ehhez, és őrizni a hagyományokat, de nyilván belevisszük a saját stílusunkat is, és az egyéniségünket.
0: A saját dalok is fognak szerepelni a repertoárotokban?
2: Igen, fogunk saját dalokkal is készülni, több saját dalunk is van, és a közeljövőben fogunk készíteni egy lemezt, amin ezek is hallhatók lesznek.
0: Hogyan készültök a lemez felvételre?
2: Hát próbálni még nem nagyon próbáltunk, de úgy néz ki, hogy meg lesz és jó lesz.
0: És ez még várhatóan az idén elkészül?
2: Igen, ez még az idén.
0: Péter, te hogyan csatlakoztál az együtteshez? Ugye Vili említette, hogy te később kerültél a zenekarba.
3: Igen, hát én Vilit nagyon régen találkoztunk, játszottunk, elhívtak játszani, én beugrónak, és akkor ott ismertem meg a Vilit, és... Igazából akkor ismerkedtem meg ezzel a Django stílussal, mert én nem játszottam olyan ezt a műfajt, inkább a modernebb jazz állt hozzám, vagy áll hozzám közelebb. De aztán Willivel megismertem ezt a műfajt, és hát ez egy nagyon nehéz egyébként, egy nagyon nehéz, amit előbb mondtál például, hogy megtartani az autentikusságát, viszont hozzátenni valamit, ez nagyon nehéz egyébként, ez nagyon nehéz dolog, mert ez a Django Reinhardt zenéje tulajdonképpen, ez az egyetlen egy olyan jazz zene a világon, amit európai jazznek lehet nevezni. Tehát egyébként bárhol a világon azt mondjuk, hogy európai jazz, akkor azonnal ez jut eszébe mindenkinek, hogy a Django Reinhardt féle muzsika. És hát ezt nagyon megszerettem egyébként, mert ez egy új kihívás volt az ember életébe, és hát a Vilékkel nagyon jó játszani, a Vilivel meg a Dezsővel, úgyhogy nagyon várom már a felvételt, hogy eljöjjön az a nap, hogy lemehetünk a stúdióba együtt.

0: hasonlóan a magyar cigányzenéhez, magyar cigányzenés családokban is ez egy apáról fiúra szállt. És ez a Manus Jazzben is beszélt, hogy a Reinhardték már nem tudom hányadik generáció jött már ki, és még mindig ugyanezt a muzsikát játsszák, vagy akár a Rosenberg család, hogy abszolút a legkisebb gyerektől már mindenki hangszert fog, már lassan a asszonyok is, és ezért ez nagyon szép dolog, hogy ezt fönntartják. Ez egy tradíció, ami nagyon fontos, és reméljük, hogy soha nem fog megszakadni. Amit a Will is mondott, hogy ez egy nagyon szeretető műfajban is, nagyon dallamosak a melódiák, tehát nagyon melódikusak, nagyon könnyen hozzácsatlakozható zenészek, például a trió egy nagyon jó jön hozzá egy klarnét, szaxofon, harmonika, tehát nagyon könnyen tudnak muzsikusok kapcsolódni ehhez a zenéhez. Táncolható zene is, tehát ezt nagyon szeretik, hogy erre táncolnak, és sőt, nagyon sok filmben szerepel, mert rendkívül jó aláfestő muzsika is. Úgyhogy Isten igazából azt gondolom, hogy ez egy örök műfaj, és hogy igazából ez a romáknak az igazi jazz zenéje, tehát ez az igazi roma jazz. Ezt nevezik roma jazznek, mert játszhatnak romák jazzt egyértelműen, mindenhol is kiválóak, de az igazi roma jazz az a Manu Swing.
1: Mi az, amit esetleg egymástól tudtok tanulni?
2: Szerintem minden muzsikus tud egymástól tanulni. Igazából a zenének a lényege, ugye a kamarazenének az egymásra figyelés. És hogyha figyelünk egymásra, akkor bárkitől bármit lehet tanulni, és az egész élet egy tanulás így.
1: Milli, te mikor ismerkedtél meg ezzel a műfajjal, és mikor volt ez, amikor először azt érezted, hogy neked ezt kell játszanod?
3: 15 évesen kezdtem el ugye gitározni, tehát 15 éve ezelőtt pont, igazából így a napokban lesz 15 éve. Próbálkoztam akkoriban flamenkóval, próbálkoztam ugye autentikus cigányzenével, hallgatok már mai napig rengetegféle rockot, jazzt, populáris zenét, de amikor meghallottam tényleg Django Reinhardtnak a zenéjét, akkor úgy éreztem, hogy nekem ez a műfaj az, amit tényleg meg tudja dobogtatni a szívem, és ez az, ami a legközelebb áll hozzám. Romás, ugye mégis van benne a jazznek a szabadsága, a felállás is nagyon-nagyon tetszett igazából az, hogy végre nem dobot hallok, ugye nem cintányérozást, illetve nem pergőzést. Hozzáteszem, nagyon-nagyon szeretek dobosokkal, zseniális dobosokkal együtt muzsikálni, de tényleg, amikor ugye a két gitár kísér ugye egy harmadikat, egy szólistát, az tényleg az olyan hatalmas nagy felemelő érzés.

Valószínűleg ugye sokkal élesebb, ezért is adták neki ezt a funkciót, mert ugye abban az időszakban, amikor ugye Django Reinhardt kezdett el koncertezni, akkor ugye tegyük fel, hogy egy 100 fős koncerttermet nem éppen lehetett kihangosítani, és ugyanakkor az a technika még nem állt rendelkezésre, ami a mai világban. Tehát ott úgy kellett megoldaniuk, hogy hangosabb hangszert készítenek, úgyhogy préselt falamezből készült a has, fenyőfából ráadásul, ami sokkal nagyobb hangot tud generálni egy hangszeren belül, és ugye rózsafa, igazából ez volt az alapsztenderd a hangszereknél, ezeknél a hangszereknél. Nagyon bonyolult igazából ez a funkcionalitása igazából a gitárnak ebben a műfajban, viszont ugyanakkor a bossanovákban is, illetve a keringőkben is, ott is teljesen más szerepük van, más a lüktetés igazából. Ott sokkal nehezebb dolguk van, mert ott egyszerre kell szabadon és kötötten játszaniuk. Ugyanis a tempó nem mehet se feljebb, se lejjebb, viszont ugyanakkor meg kell legyen egy gyönyörű lendületnek, és meg kell legyen az az érzet, hogy folyamatosan húz minket valami.

0: mennyire volt nehéz megtanulni ezt a műfajt, vagy kitől tudtad ezt megtanulni? Konkrétan itthon ilyen zenét azt azért nehéz tanulni. Ki az, aki ebben neked tudott segíteni?
1: Itthon ugye, amikor zenével kezdtem el foglalkozni, akkor a Schneidberger Zenei Tehetség Központban voltam diákként. Ott Schneidberger Ferenctől, Lam Dávidtól, Vrozsnyói Pétertől, illetve még számos más neves előadótól, illetve tanártól volt szerencsém tanulni. Rengeteg zeneelméletet, ugye foglalkoztunk ezzel a műfajjal is, de nyilván ugye olyan professzionális szinten ugye nem tudtam ugye megtanulni. Leginkább rengeteg gyakorlás, rengeteg zenehallgatás, rengeteg transzkripció tanulás, zeneszámok, arpeggiók, szólók elemzése nagyon időigényes volt, rengeteg időm ment rá, rengeteg energiám, és így konkrétan így magamat fejlesztve igazából így sikerült így elsajátítanom ezt a műfajt.
0: Kik azok, akikre esetleg példaképként tekintetek, akár ebben a műfajban, vagy bármi másban, akiktől úgy érzitek, hogy tudtok tanulni, és inspirálnak titeket?
2: Nekem nagy példaképem Adrien Monnyárt, francia gypsy jazz gitáros, Birelli, Lagren, Jimmy Rosenberg. Szóval ezek a tipikus manus jazz gitárosok Hollandiából és Franciaországból.
0: Nektek?
3: Nagyon nehéz, mert igazából Bőgöst ebben a stílusban nem nagyon tudnék kiemelni. Tehát nincs igazából, tehát nem, én nagyon szeretem azért, hogyha egy Bőgös azért 24. században tud már szólozni is, és ezek az emberek azért tudnak, de igazából nincs kiemelkedő név ebben a műfajban Bőgösből. De hát rengeteg bőgös van, akit nagyon szeretek, hát estig tudnám sorolni, úgyhogy inkább nem is megyek bele. Hát ez egyik hatalmas példaképpen nekem az Eddie Gomez, ő egy portorikai nagy bőgös, aki tulajdonképpen, hál' Istennek még mai napig él, 80 éves és zseniális muzsikus, de hát sorolhatnám Buster Williams, John Patitucci, Neil Henning, Gösted Pedersen, Ray Brown, Christian McBride, Miroslav Vitus, reggelítől tudnék ülni és mondani ezeket az embereket.
0: Említetted ugye, hogy énekesekkel is együttműködtök. Hogyan tud egy pop énekes, vagy egy más műfajból érkező énekes ebben a műfajban megtalálni a helyét?
1: Nincs egyszerű dolog, hogy hozzátegyem igazából, viszont mint a zenéhez is, és illetve minden műfaj eljátszásához, illetve előadásához kell egy lélek. Most ugye nekünk ugye Víró Szabolcsról, Maszkorabáról van szó, kinek egy hatalmas nagy lelke van, és ez mellett nagyon-nagyon nyitott zeneileg is. Ővele így egyszerű így együttműködni. Nyilván ugye zenekarként, ugye zenészekként, kísérőhangszeresenként, ugye nekünk ugyanúgy simulékonynak kell lennünk, illetve ugyanúgy kísérnünk kell az énekes, nem szólózunk, nem zavarjuk, tehát próbálunk ugye együttműködni nyilván ugye úgy, ahogy azt annól megtanultuk, és ahogyan az kell. De énekesként remélhetőleg nem lesz nehéz dolguk az énekeseknek, hogyha velünk játszanak majd.
0: És ilyenkor az ő saját dalaikat hozzák, és ti azt kíséritek le, vagy a ti repertoárotokból dolgoztok fel dalokat?
1: Megbeszélés kérdése igazából. Maszkurabáróval ugye az volt ugye a legelső koncertünkön, hogy egy 3-4 darab régi magyar számot vettünk elő, Csak inni-inni, Bolyongok a város közepén, és akkor ugye itt jött egy-két olyan roma dal, ugye mint az Asztakutya mindenit. Ugye, ami mostanában ugye manapság elég nagy sláger, és ez kifejezetten Szabi kérte, hogy vegyük elő ezeket a számokat. Illetve, hogyha a közeljövőben együttműködünk, akkor ő mindenképpen szeretne Horváth Pista dalokat feldolgozni, ugyanis az még mind mai napig egy hatalmas nagy renoméja van a Horváth Pistának, és még a mai napig nagyon sokan szeretik, csak ugye egyre jobban eltűnik szegényként. És épít az ideje annak, hogy egy manus stílussal ugye ez vegyítve, természetesen ízlésesen, hát ugye ezt is lehet borzalmasan csinálni. Próbáljuk majd ugye majd akkor a közönség elé hozni majd ezt a műsort.

0: Egyébként kérdezve...
1: Hogy látod, mi az, ami ehhez a műfajhoz kell, hogy ebben valaki kiemelkedő legyen, vagy megállja a helyét?
2: Szerintem minden műfajhoz nagyon sok kitartás és gyakorlás, alázat kell, ugyanúgy, mint ehhez is.
1: Fontos az improvizáció és a repertoárotokban?
2: Igen, természetesen az improvizáció az elengedhetetlen ebbe a stílusba.
1: És ugye ez egy nagyon virtuóz stílus. Ez mennyi gyakorlást igényel egyébként napi szinten, hogy ezt így szinten tartsa az ember?
2: Sokat. Igazából mi ugye Willivel a Schnittberger Zenei Tehetség Központban ismerkedtünk meg 2012-ben. Akkoriban ugye még gyerekek voltunk, én ott ismerkedtem meg ezzel a stílussal, és ott reggeltől estig a zenéről szólt az életünk, és mi még éjszakákig gyakoroltunk.
1: Volt már koncertetek ott? Hogy láttátok, hogy hogyan reagál a közönség erre a műfajra?
3: Nagyon-nagyon könnyen befogadható igazából. Nagyon szeretik az emberek. Abszolút pozitív reakciót váltunk ki mindig ugye a közönségből. Az elején mindig tartanak egy kicsit attól, hogy amikor megérkezünk és kiveszünk a hangszereket, ugye ilyen hangszereket nem minden nap látnak ugye az emberek, nem minden nap hallanak, és várják azt, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. És amikor meghallják az első 15 másodpercet, vagy első 30 másodpercet, akkor látni lehet a vendégeken, közönségen, hogy így magával ragadja őket ez a stílus. Mert annyira könnyen befogadható, gyógyítja a lelket, jót tesz a léleknek, egy kicsit meghozza az ember hangulatát, hogy nagyon szeretik.
1: És fontos a közönséggel való kommunikálás a koncert során nektek?
3: Ugye színpadon való kommunikáció ugye nekünk is fontos, ugye van verbális része, ugye nyilván konferálunk, illetve bemutatjuk egymást, bemutatjuk a zenekart, számok között ugye egy kicsit mesélünk azért a műfajról, illetve az adott zenei műről, és mindezek mellett nonverbális kommunikáció, ugye a mosolygás, esetleg, hogyha klubkoncerten kocintunk, akkor kocintunk a közönséggel is, és mi egymás, ugye ez hoz egy ilyen oldottabb hangulatot, amitől a vendégek is jól fogják magukat érezni.
1: Van esetleg olyan dal a repertoárotokból, ami nagyon közel áll hozzátok? Van-e kedvenc?
4: Hát Isten igazából nekem nincs annyira.
1: Az vagy nehéz lenne egyet kiemelni.
4: Nehéz egyet kiemelni, igen. Tehát igazából az, hogy a ritmus, hogy milyen attitűddel játszunk, az sokkal jobban, mint most mi a szám. Uh-huh. Egyértelmű, hogy egyébként a Django Reinhardt szerzemények, azok nagyon-nagyon jók, nagyon jól sikerültek, és egyébként a Dezsőnek is vannak szerzeményei, és egyébként azok is nagyon jók, tehát hogy abszolút melodikusak. Kiemelem akkor a Dezsőnek a számait, szeretem játszani.
1: A zeneszerzés ez hogyan jött az életedbe, vagy mióta foglalkozol ezzel?
2: Igazából pár éve kezdtem így dalokat írni, nyilván ugye csak szöveg nélkül, instrumentálisan, de ehhez mindig kell történnie valaminek. Soha nem szoktam úgy

0: szeretnéd majd, ha a gyerekeid is továbbvinnék ezt a hagyományt, vagy a hangszeres tudást?
1: Igen, átadni? Szeretném, bár a nagyfiúm, már van egy 11 éves fiam is, rajta még nem látom, hogy érdekelné, viszont a két kicsin annál inkább, ők egész nap gitároznak, táncolnak, zongoráznak, a zene a mindenük.
0: Hogy látjátok egyébként, mi az ideális kor, amikor ezt el kell kezdeni megtanulni? Akár, ha nem is erről a műfajról beszélünk, a hangszeres tanulást, mondjuk itt a gitárt adott esetben, mi az, amikor ezt érdemes elkezdeni?
2: Mindenképpen függ attól igazából, hogy a gyermek ugye milyen szintű érdekeltséget mutat ugye a zene iránt. Tehát van, aki például az én esetemet, hogyha megnézzük, én 10 éves koromig nem érdeklődtem a zene iránt. Tehát én repzenét hallgattam külföldi előadóktól, és én rapper akartam lenni, mert hogy az milyen menő volt ugye abban az időszakban. Aztán 10 éves voltam, amikor fogtam egy gitárt a kezembe, és meghallottam egy nagyon közkedvelt filmzenét, amit mindenki tudti, hogy ismer. Igazából egy Antonio Banderas filmről van szó. És akkor én azonnal beleszerettem a gitárba, és neki kezdtem gyakorolni. Van, akinél ugye most ugye, hogyha például a Dezsőnek ugye a két fiát nézzük, akkor az ő esetükben, tehát már én 5-6 éves kortól, amikor már ugye a gyerekeknek ugye a kezei izomzata ugye elkezdett már annyira kifejlődni, akkor már érdemes elkezdeni. Illetve már el tudják kezdeni tanulni a zeneelméletet is gyerek nyelven, de jobb minél hamarabb.
3: Egyébként azt mondanám, hogy nagyon sokat változott a világ, mert ugye például nagy bőgőző nem lehetett elkezdeni korábban, mondjuk 14 évesnél, 13 évesnél, mert ma már el lehet, mert játszanak ilyen picit bőgőt. Most már egyébként látok olyanokat, például olyan 5-6-7 éves gyerekek is, és rendesen már bőgőznek, tehát rendesen klasszikus műveket játszanak. Tehát, hogy nagyon sokat változott a világ, és amellett meg egyébként, ez, aki korán kezdi a zenét, van egy Viktor Bouten nevű baszulitáros, zseniális a manus, de az benne az egészben a lényeg, egy interjúban azt elmondja, hogy ő 3 évesen kezdett el basszusgitározni. Hát ugye zenés család, meg katona család, és hogy mondta, hogy az volt benne a legjobb az egészben, hogy ha hibázott, nem volt gond, mert gyerek volt, és akkor még simogatták, hogy nem baj, jó, és azt mondta, hogy mindent kipróbált a zenébe, mert nem számított, mert kicsi. És így meg mindent megtanult. Tehát olyanokat tudom, ez Manus a hangszerről is, meg a zenéről is, hogy félelmetes. Mert volt rá ideje. Tehát igen. Ki tudta ezt az egészet fejleszteni.
1: Igen, mert van olyan, hogy van egy gondolat, de nem megyek bele koncertemben, ha nem jön ki, akkor gáz. De
3: neki, na most neki ez nem volt gond, mert ugye gyerekként most nem jött ki, akkor nem jött ki.
1: Viszont én annyit hozzátennék, soha nem késő elkezdeni. Ismerünk egy gitárost, aki 70-en felül kezdett el gitározni, és most koncertezik. Úgyhogy soha nem késő.
0: Hol láthat titeket a közönség legközelebb? Hol találkozhat veletek?
2: A közösségi médiában jelen vagyunk, ugye Manus Gypsy Hands a zenekarunk neve. A média felületeken ugye meg fogják találni majd a különféle dátumokat, koncertidőpontokat, rengeteg felvétellel, fotóval fogunk jelentkezni majd a közeljövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális.

0: Társ a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságait mutatjuk be, de kivételesen ma egy cseh sztár különleges projektjét ismerhetik meg, aki Bartók Béla Szlovák dalok címmel adott ki albumot. Iva Bitová és a Mucha Quartet feldolgozását hallhatják ma. Hegedűs János technikus kollégám nevében is kellemes rádiózást kívánok!

A most hallott Vlagyimir Godár által készített átirat Bartók Béla Szlovák dalok című gyűjteményéből enged betekintést a népzene világába. Ivá Bitová csehegedű művész és énekesnő, jelen esetben énekesként szereplő és a fiatal, tehetséges zenészekből álló vonós négyes, a Muha Kvartett együttműködése mindkét fél számára hatalmas zenei és emberi inspirációt jelentett. Ivá Bitová élő és spontán előadásmódja mélyen hat az interpretált zene lényegéig. A dalok átdolgozásánál az volt a cél, hogy az eredeti népzenei formát Bartók feldolgozásának összefüggésében mutassák be. Bartók gyűjteményében és más forrásokban is felkutatták az eredeti lejegyzést, s a lejegyzett szöveget a szólóénekes kapta. A Bartók-féle feldolgozás további szólamait a vonós négyes szólaltatja meg, amely egyszerre utalhat a folklór világára és a műzene világára is. A ciklus 44 darabból áll, ezek közül 13 szlovák népdaldallamát dolgozza fel.

Bartók Béla Szlovák dalok című albumáról hallhatnak részleteket Iva Bitová és a Muha Kvartett előadásában.

Kedves hallgatóink, a következő percekben is Ivábitová és a tehetséges fiatalokból álló Mucha Quartet produkcióit hallhatják, melyeknek alapja az eredeti Bartók Béla által lejegyzett népdalok. Az előadó művészeket a szlovák népdalok ihlették.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartók Béla szlovák népdalait hallhattuk, Vladimir Godár elismert szlovák zeneszerző hangszerelésében, Iva Bitová kiváló cseh énekesnő és hegedűművész, valamint a Muha Kvartett előadásában. A szerkesztő Dózsa Zenta nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok. Viszonthallásra!

0: Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.